0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép jó estét kívánok a Rádió Burgenland stúdiójában. Bányi Kriszta köszönti Önöket. A ma esti magyar nyelvű hírmagazin műsorunkban megismerhetik, hogy milyen kínálata van a nyári táborok terén a Bécsi Magyar Iskola Egyesületnek. De emellett arról is hallhatnak, hogy hétfőn ismét különleges kulturális térré alakul az Eisenstadt Kismartoni tartományi parlament ülésterme. Tegnap véget ért a Große Burgenland Tour, így ma készítünk egy kis összegzést az elmúlt hét napról. A Mattersburg-bán felújítása egy újabb szakaszba érkezik, ez most néhány helyen a közúti közlekedőknek is változást hoz majd. Na de, tartsanak velem, és már is megismerhetik a részleteket. A Bécsi Magyar Iskola Egyesület idén-nyáron is több változatos tábort szervez. A táborok kínálata a néptánctól kezdve a kreatív műhelyeken át egészen az innovatív anyanyelvi táborokig terjed, különösen azon gyerekek számára, akiknek a magyar nem az anyanyelvük. Az új ovis tábor különlegessége, hogy a legkisebbek és szüleik együtt vehetnek részt a programokon. Az Iskola Egyesület idei nyári kínálatáról most Király Andreát, a BME pedagógiai vezetőjét kérdezem.
2: Mint minden évben, a Bécsi Magyar Iskola Egyesület idén-nyáron is több nyári tábort szervez. Július elejével kezdődnek ezek a táborok. Az első a meserejtély tábor, július közepén a néptánc tábor, augusztus végén ovis tábort szervezünk, illetve kreatív tábort. Ami igazán újdonság ebben az évben az, hogy van magyar, mint idegen nyelvi tábor is, ezt július 13-ától 17-éig tervezzük, illetve már előbb említett ovis tábor is újdonság, ami talán először kerül megrendezésre, azt gondolom itt Bécsben, nem csak nálunk, hanem a többi egyesületnél is, ahova nem csak a gyerekeket várjuk, hanem ha esetleg úgy van, hogy annyira pici még a gyerek, hogy a szülővel együtt szeretne részt venni egy ilyen nyári táborozáson, akkor őket is szeretettel várjuk. Ez is egy rendes egésznapos foglalkozás, különböző programokkal, kirándulásokkal, ahova most a legkisebbeket várjuk. A normál táborokon túl lesz idén is egy média workshopunk, ez július 20-ától 24-ig kerül majd megrendezésre.
1: Mit kell tudni a jelentkezésekkel kapcsolatban?
2: Az összes információ megtalálható a Bécsi Magyar Iskola Egyesület Facebook oldalán, ami Ungarischer Schulverein néven található meg a közösségi médiában, illetve természetesen a honlapunkon a www.ungarischlernen.at alatt, ott a jelentkezés menüpontra kattintva lehet jelentkezni ezekre a nyári táborokra.
1: Egy nagyon picit visszacsatolva erre az ovis táborra, az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy ott akár az is lehetséges, hogyha nem a teljes hétre tud valaki becsatlakozni, akkor egy pár napot is igénybe lehet venni.
2: Igen, természetesen, hogyha valaki úgy érzi, vagy idő szempontjából nem fér bele neki, vagy csak még nem bízik a gyerekben annyira, hogy egész hétre bejelentse, mert annyira pici még, akkor természetesen csak napokra is igénybe vehetik ezt a tábort.
1: Ez akár tényleg egy jó lehetőség, akár ilyen közös családi program, ahol egy kicsit szocializálódik a gyermek, és más gyerekekkel van, és hát pluszba a magyar nyelvet gyakorolhatja.
2: Igen, ami nagyon fontos ennél a tábornál, hogy ide elsősorban olyan gyerekeket várunk, akiknek nem magyar az anyanyelve, vagy nem elég biztos a magyar tudásuk, tehát itt elsősorban a magyar, mint idegen nyelv elsajátítása áll ennek a tábornak a középpontjában.
1: Június 1-én, azaz hétfőn ismét különleges kulturális térré alakul az Eisenstadt Kismartoni tartományi parlament ülésterme. A Landtag Unplugged idei rendezvénye ezúttal a burgenlandi népcsoportok fiatal generációjára helyezi a hangsúlyt. Az esemény jótékonysági célt is szolgál. A belépés ugyan ingyenes, de a résztvevők önkéntes adományokkal támogathatják a burgenlandi ráksegély szervezet munkáját. Az összegből olyan projekteket finanszíroznak majd, amelyek daganatos betegek és családtagjaik mindennapjait segíthetik. A részletekről Palágyi Zsófiát hallják.
0: Astrid Eisenkopf a tartományi parlament elnökének kezdeményezésére tavaly indult útjára a programsorozat, amelynek célja, hogy a Landtag épületét még közelebb hozza a lakossághoz, és teret adjon a kulturális sokszínűségnek, a találkozásoknak és a közösségi élményeknek. Az idei eseményen a Next Generation, vagyis a fiatal tehetségek mutatkoznak be, zene, tánc és képzőművészet formájában. A közönség tambura zenét hallhat a Vulka Prodestorfi, Vulka Pordányi, horvát folklór csoport gyermekegyüttesétől. Fellép a Grosshöfleini, Nagybárándi gyermek néptánc csoport, valamint az Obervárti Felsőri Kétnyelvű Szövetségi Reál Gimnázium magyar néptánc csoportja is. A rendezvény képzőművészeti részét Liza Marie Horváth, roma származású művész alkotásai teszik teljessé, amelyek az ülésteremben lesznek kiállítva. A szervezők hangsúlyozzák, fontos volt számukra, hogy Burgelland teljes kulturális sokszínűsége megjelenjen a programban, és láthatóvá váljon, milyen lelkesedéssel ápolja a hagyományokat a fiatal generáció. A rendezvény június 1-én 18 órakor kezdődik az Eisenstadti Kismartani Landtag tartományi parlament üléstermében.
1: Véget ért pénteken az ORF Burgenlandi Große Burgenland Tour rendezvénye. A 7 napon át, 7 járáson átívelő túrát idén 10. alkalommal rendezték meg. Összesen 6300 túrázó vett részt a jubileumi alkalmon. Az első napon Apetlomból indultak útnak, és a nyitó etapján mintegy 800 túrázó járta végig a nagyjából 16 kilométeres útvonalat a Szévinkel tájain. A következő napon mintegy 750 túrázó a Mattersburg-Nagymartoni járásban Szikrában-Szikra környékén folytatta a kihívást. Az ORF Burgenland jubileumi Nagy Burgenland túrájának harmadik állomásán hétfőn Szent Margarétenben, vagyis Szent Margit bányán került sor. Mintegy 900 túrázó vágott neki a csaknem 16 kilométeres útvonalnak. Közép-Burgenlandban folytatódott kedden a túra, amikor a résztvevők Deutschkreuzból Sopron keresztúrról indultak, és a kékfrankos vidék legszebb tájain barangolhattak. Az ötödik szakasz már Obervárt felsőri járásban zajlott, a három szőlőhegy körúton. Ezen a napon végül biztonsági okokból le kellett rövidíteni a napi szakaszt, mivel vihar söpört végig Dél-Burgenlandon. Másnap már ismét napsütésben Neuberg újhegyen folytatódott a túrázás. Az útvonal valamivel több mint 16 kilométer hosszú volt, és bemutatta a település környékének szépségeit, amely egyébként idén ünnepli fennállásának 450. évfordulóját. A Nagy Burgenlandi túra pénteken ért a végéhez, a hetedik és egyben utolsó napon Eltendorfban Jennersdorf járás túráztak a résztvevők. 600 túrázó teljesítette ezt a távot. A Die Große Burgenland Tour elmúlt 10 éve alatt összesen 70 útvonalat tettek meg, ami 1316 kilométert jelent. A Nagy Burgenland Túra egy igazi intézmény, amely összeköti az embereket és csodálatos módon megismerteti velük Burgenlandot. A hatalmas népszerűség ezt igazolja. Így összegzett Werner Hérics, az ORF Burgenland tartomány igazgatója. Az emberek lelkesedése teszi a Nagy Burgenlandi túrát valami egészen különlegessé, ezt Krisztina Eichner, az ORF Burgenland marketing vezetője mondta.
3: Itt otthon vagyok. Rádió Burgenland.
1: Lezárják a Neudörfül-Lajtaszentmiklósi vasúti kereszteződést június 2. felében. A Mattersburg-Nagymartoni vasútvonal felújításának kapcsán már február óta nem járható a vasútvonal. A vonalat villamosítják, az állomásokat pedig átalakítják. A Mattersburg-bán munkálatai újabb fázisba lépnek most. Ezért a Neudörföl-Leutaszent Miklóson és az alsó-ausztriai Katzesdorfban található vasúti kereszteződéseket lezárják majd a közúti közlekedés előtt. De közben a Wiener-Neustadt-Bécsújhely főpályaudvaron is folynak munkálatok a vonal villamosításával kapcsolatban. A burgellandi Neudörföl-Leutaszent Miklóson a vasúti átjárót június 22-től egészen december 12-éig lezárják, és terelő útvonalat jelölnek ki. A szomszédos településen Bad Sauerbrunn Savanyúk úton a városban a viadukt környéke továbbra is le van zárva. A pályán hatalmas építési munkálatok folynak, a síneket eltávolítják, állomásépületeket bontottak le és építenek újra. A Mattersburg-Nagymartoni vasútvonalat 2027-ig villamosítják, a beruházás összege 143 millió euró.
3: Időjárás.
1: Éjfélig még előfordulhat néhány zivatar, de utána elvonulnak a felhők. A szél csillapodik, és az éjszaka második felében kitisztul az ég. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 17 fok között alakul. Holnap, vasárnap marad a vihar veszély. A délelőtt többnyire napos lesz, dél körül megnő a felhőzet, délután pedig néhány zivatar is előfordulhat. Ezek helyenként nagyon hevesek lesznek, és az erős záporok mellett viharos széllökéseket és helyenként jégesőt is hoznak. Általában közepes vagy élénk nyugati szél fúj majd. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul. Ez volt már a magyar nyelvű hírmagazin adásunk. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottak. Mindenkinek további kellemes estét kívánok a holnapi viszonthallásra. A mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik.